gila harami krintuso tumai mbe tamtam kayadi gonwa krintuso paraskram bare kenengao nandiro ishin na kara mita piskun uskun radio ndarason lan pelanz fm beden da ji krintuso hutu nandiro burongulu knaide a modudo kladen zanenyende apimagi shima bare doi shasoro buyelan tudindu da ji